felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Benyújtotta csatlakozási kérelmét Magyarország az Európai Ügyészséghez. Békésben folytatódik a szúnyogírtás, többnyire napos idő lesz néhány felhővel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala kapcsán kifejtette, jelentős pénz jut például a közlekedés, az egészségügy, a környezetvédelem, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztésére, és korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. A kormányfő jelezte, a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Azt is bejelentette, hogy hivatalosan is benyújtották a csatlakozási kérelmet az Európai Ügyészséghez. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rheinwiesen valósághű szimulációk során bizonyították, hogy a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
2: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk, a csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
1: A békési holtágaknál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófa védelem közölte, a meleg száraz idő miatt nincs sok vérszívó. Eddig főleg a folyók holtágait, állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték. Ez a biológiai gyérítés folytatódik most Békés vármegyében. Régészeti lelőhelyek, múzeumok nyílnak meg a látogatók előtt országszerte jövő hétvégén. A Régészet napja nevű programsorozaton a szegedi Móra Ferenc Múzeumban például drónos és fémkereső bemutatót is tartanak. A hétvégi eseményeket a Régészet éjszakája egészíti ki. Nagyrészt napos idő várható néhány gomoly vagy fátyol felhővel, keleten itt-ott még előfordulhat záporeső. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 23-29 fokig kúszik fel. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső, a legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

bennem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. Aki

0: teszik úgy is a filmet aztán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Önkénteseket várnak a zalai ásatásokra. Drogot árultak egy zalaegerszegi lakás ablakából. Dobogós egerszegi sikerek a Duatlon kupán. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Sportnappal egybekötött kirándulást szerveztek a vakok és gyengénlátók számára Alsóerdőn. Az eseményre több mint 30 résztvevő érkezett Zala mellett a környező vármegyék településeiről. A résztvevők előadásokat hallhattak a legújabb technológiai fejlesztésekről. Megismerhették a szenzoros okos fehérbotot is, amelyet a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói fejlesztenek. Az innovációhoz országos igényfelmérés zajlik, amelyben a zalai látássérültek véleményét is kikérték, írja a zaol.hu. Napok óta nem látták ismerősei azt az idős férfit, akire végül a tűzoltók találtak rá Zalaegerszegen. A város hivatásos tűzoltói jutottak be a Hegyalja úti társasház egyik lakásába, ahol meglátták a segítségre szoruló embert, majd átadták a mentőknek. A beavatkozás után az egység a beteg mentőautóba helyezésében is közreműködött, közölte a vármegyei katasztrófa védelem. Kiemelkedő eredményekkel tértek haza a zalaegerszegi triatlon klub versenyzői a Honvéd Duatlon kupáról. A zalai sportolók több korosztályban is remekül szerepeltek a megmérettetésen. A gyermekek között Nemes Zsiga a mezőny 10. helyén végzett, míg Nemes Ferdinánd pályafutása eddigi legjobb duatlon eredményét érte el. A sprint távon abszolút második lett, korosztályában pedig aranyérmet szerzett. Szintén sikeresen versenyzett Kovács Imola, aki a senior mezőnyben 4. helyen zárt, saját paratriatlon kategóriájában pedig aranyérmet nyérmes lett, számolt be róla az egerszegi hírek. Folytatódik a közösségi régészet a nyáron. A zalaegerszegi múzeumok igazgatósága több helyszínen várja az érdeklődő civileket. A program résztvevői középkori kolostorok, kápolnák és római kori emlékek feltárásában segítkezhetnek. Kutatás zajlik majd Zalacsányban, Keszthelyen és Zala Istvándon is. A szervezők szerint a közösségi régészet egyszerre kaland és ismeretterjesztő élmény, adta hírül a zaol.hu. Felújították a Gasparich-Márk út egyik rossz állapotú járda szakaszát Zalaegerszegen. A beruházás során mintegy 170 méter hosszban épült újjá a járda akadálymentes kialakítással. Az új szakasz a babakocsival közlekedők és a mozgásukban korlátozottak számára is könnyebbé teszi a közlekedést. A munkálatok részeként rendezték a csapadékvíz elvezetést is, tudósít a zaol. Horgászat, csónakázás és közös főzés várta a Gyenesdiási Kárpáti János általános iskola 6. osztályos tanulóit a Zala-Szent Mihályi tónál szervezett évvégi kiránduláson. A diákok a szabadtéri programok mellett sportolhattak, sorversenyeken vehettek részt, és a horgászat alapjaival is megismerkedhettek. A gyerekek nagy érdeklődéssel fedezték fel a tó környékét és a horgászházak, valamint a tó történetéről is kérdezhették a helyi szakembereket. A szervezők szerint a természetközeli élmények és a közös programok fontos szerepet játszanak a közösségépítésben, írja a Zala vármegyei hírportál. Sztárfellépőkkel, borokkal és családi programokkal csalogatják idén a vendégeket Zalaszabaron. A bor.zene.zalafesztivált július 16-ától rendezik meg. A Kisbalatonnál ezúttal már 3 napos lesz a programsorozat. A koncertek mellett gasztroudvar és kézműves vásár színesíti az eseményt. A szervezők szerint a környék szálláshelyei iránt már most nagy az érdeklődés, írja a Zaol. kábítószerkereskedelem miatt áll bíróság elé két férfi Zalaegerszegen. A vád szerint a páros a börtönből való szabadulása után különböző drogokat szerzett be, majd azokat kiporciózva árusította. A kábítószert adagokban egy zalaegerszegi lakás ablakán keresztül értékesítették, darabonként 2000 forintért. A nyomozók több vásárlónál is találtak drogot, a gyanúsítottaknál pedig kábítószereket és az előállításhoz használt eszközöket foglaltak le, adta hírül a zalai törvényszék. Lezárult a Zalavár megyei első osztályú labdarúgó bajnokság idei szezonja. A zárófordulóban a Zalaszentgrót 2-0-ra legyőzte a Teskándot, ezzel a ZTE FC 2 mögött a második helyen végzett. A Hévíz rangadón aratott 5-0-ás győzelmet az András Hida téje otthonában, így megszerezte a bronzérmet. A bajnoki címet a ZTE FC második csapata nyerte meg. A forduló további mérkőzésein a Csesztreg 4-1-re verte a Zalalövőt, a Lenti 5-0-ra a Kiskanizsát, míg a Szepetnek 2-1-re nyert a Semjénháza ellen, írja a Zaol. Egyre többen keresnek kutyabarát fürdőhelyeket a nyári szezon közelettével. Zalában több helyen is várják a négylábú kedvenceket és gazdáikat. Zalaegerszegen a Gébárti tónál kialakított kutyás partszakaszon csobbanhatnak az ebek, Zalalövőn pedig a Borostyántó kijelölt részén fürödhetnek együtt a kutyák és a gazdáik. Keszthelyen a Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert kínál komplex szolgáltatásokat, ahol a strand mellett kutyás játszótér, valamint több kényelmi szolgáltatás is várja a látogatókat. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a kijelölt kutyastrandokon kívül érdemes előre tájékozódni az adott fürdőhely szabályairól, mert nem minden strandra vihetőek be az állatok, számolt be a Zaol. Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe a Zalaszentgróti vízmű ellátási területén. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a rendszer nehezen tudja kiszolgálni a megnövekedett vízigényeket. A korlátozás idején tilos tömlővel locsolni a kerteket és a zöld területeket, működtetni az automata öntözőrendszereket, valamint tömlővel autót mosni vagy medencét feltölteni. Az előírások megszegése hatósági eljárást és bírságot vonhat maga után. A város vezetése szerint folyamatban van a vízellátás fejlesztésének előkészítése, ugyanakkor a hosszú távú megoldáshoz további beruházásokra lesz szükség, összegezte a Zaol. Egy agresszíven terjedő trópusi vízi növény jelenléte miatt figyelmeztetnek a szakemberek a Balaton térségében. Az óriás csavarhínár a Hévízitó kifolyójában már megtelepedett, és egyre nagyobb területen terjed, írta meg korábban az Időkép. A kutatások szerint a növény képes alkalmazkodni a hűvösebb hazai vizekhez is, ami különösen aggasztóvá teszi a helyzetet. A faj gyors növekedésével kiszoríthatja az őshonos növényeket, ezzel felborítva az élőhelyek egyensúlyát. A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a növény már a Zala folyó közelében is megjelent. Ha pedig bekerül a vízrendszerbe, akkor onnan könnyen eljuthat a Balatonba is, ami hosszabb távon komoly károkat okozhat a tó élővilágában. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. A hét záporokkal, zivatarokkal indult, a Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. Térségünkben az egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. Ma 27, holnap 19 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel 11-16 fokig hűl le a levegő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok, június 2-án kedden Anita Carmen napja van nekik, és a szülinaposoknak is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok, kívánjunk együtt. 0620 55 55 155, 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. A Fugees, mindjárt a Fiesta, elsőként pedig 50 Cent jön a PIMP-vel.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Június 2-a keddre bírattunk. 1953-ban ezen a napon például Londonban megkoronázták második Erzsébet brit királynőt, aki 2022. szeptember 8-án bekövetkezett haláláig uralkodott. Ő volt az Egyesült Királyság történelmének leghosszabb ideig hatalmon lévő uralkodója. Busta Rhymes és Mariah Carey és az I Know What You Want. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel.

0: résesebb lesz az idő, 23-29 fok közötti maximum mellett. Rögtön fél hét, jó reggelt, meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Okos fehér bottal ismerkedtek a zalai látássérültek. Idős embert mentettek a zalaegerszegi tűzoltók, dobogós egerszegi sikerek a duatlon kupán. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Sportnappal egybekötött kirándulást szerveztek a vakok és gyengénlátók számára Alsóerdőn. Az eseményre több mint 30 résztvevő érkezett Zala mellett a környező vármegyék településeiről. A résztvevők előadásokat hallhattak a legújabb technológiai fejlesztésekről. Megismerhették a szenzoros okos fehér botot is, amelyet a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói fejlesztenek. Az innovációhoz országos igényfelmérés zajlik, amelyben a zalai látássérültek véleményét is kikérték, írja a zaol.hu. Napok óta nem látták ismerősei azt az idős férfit, akire végül a tűzoltók találtak rá Zalaegerszegen. A város hivatásos tűzoltói jutottak be a Hegyalja úti társasház egyik lakásába, ahol meglátták a segítségre szoruló embert, majd átadták a mentőknek. A beavatkozás után az egység a beteg mentőautóba helyezésében is közreműködött, közölte a Vármegyei Katasztrófa Védelem.

0: kiemelkedő eredményekkel tértek haza a Zalaegerszegi Triatlon Klub versenyzői a Honvéd Duatlon Kupáról. A zalai sportolók több korosztályban is remekül szerepeltek a megmérettetésen. A gyermekek között Nemes Zsiga a mezőny 10. helyén végzett, míg Nemes Ferdinánd pályafutása eddig legjobb duatlon eredményét ért el. A sprint távon abszolút második lett, korosztályában pedig aranyérmet szerzett. Szintén sikeresen versenyzett Kovács Imola, aki a szenior mezőnyben 4. helyen zárt, saját paratriatlon kategóriájában pedig aranyérmes lett, számolt be róla az Egerszegi Hírek. A héten országszerte csapadékos időre számíthatunk, azonban lesznek térségek, ahol néhol kisüthet a nap. Most bővebben a várható időjárásról. A hét záporokkal, zivatarokkal indult. A Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. Térségünkben az egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. Ma 27, holnap 19 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel 11-16 fokig hűl le a levegő.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM a legjobb zenék. Június 2-a kedd, amikor is a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Ugyanerre még a nyugati határ mentén is van esély. Ugyanakkor a Dunántúlon napsütésesebb lesz az időjárás. 23-29 fok közötti maximum mellett. A folytatása a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül a Sugababes daláé. Overload a Besten. Jó reggelt!
1: Best!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt egy újabb óra, jó reggelt a hírek és hét után, itt lesz majd az Allianz Ethnic. És a Blaha Louisiana is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Önkénteseket várnak a zalai ásatásokra. Újabb járdaszakasz lett biztonságosabb Zalaegerszegen. Formabontó osztálykiránduláson vettek részt a Gyenesdiási diákok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Folytatódik a közösségi régészet a nyáron. A Zalaegerszegi Múzeumok igazgatósága több helyszínen várja az érdeklődő civileket. A program résztvevői középkori kolostorok, kápolnák és római kori emlékek feltárásában segítkezhetnek. Kutatás zajlik majd Zalacsányban, Keszthelyen és Zala Istvánon is. A szervezők szerint a közösségi régészet egyszerre kaland és ismeretterjesztő élmény, adta hírül a zaol.hu. Felújították a Gasparich Márk út egyik rossz állapotú járdaszakaszát Zalaegerszegen. A beruházás során mintegy 170 méter hosszban épült újjá a járda akadálymentes kialakítással. Az új szakasz a babakocsival közlekedők és a mozgásukban korlátozottak számára is könnyebbé teszi a közlekedést. A munkálatok részeként rendezték a csapadék víz elvezetést is, tudósít a zaol. Horgászat, csónakázás és közös főzés várta a Gyenesdiási Kárpáti János általános iskola 6. osztályos tanulóit a Zala-Szent Mihályi tónál szervezett évvégi kiránduláson. A diákok a szabadtéri programok mellett sportolhattak, sorversenyeken vehettek részt, és a horgászat alapjaival is megismerkedhettek. A gyerekek nagy érdeklődéssel fedezték fel a tó környékét és a horgászházak, valamint a tó történetéről is kérdezhették a helyi szakembereket. A szervezők szerint a természetközeli élmények és a közös programok fontos szerepet játszanak a közösségépítésben, írja a Zala vármegyei hírportál. A héten országszerte csapadékos időre számíthatunk, azonban lesznek térségek, ahol néhol kisüthet a nap. Most bővebben a várható időjárásról. A hét záporokkal, zivatarokkal indult. A Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. Térségünkben az egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. Ma 27, holnap 19 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel 11-16 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Helló, jó reggelt kívánok a meteorológiai nyár második napján, június 2. kedd. Aniták, Kármenek, szülinaposok, sok boldogságot minden ünnepeltnek. A hang egyszerűen csak ez volt. A beceneve Whitney Houston is énekel majd, de csak a Destiny's Child után. Az óra az Independent Woman-nel indul. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június második napján, hihetetlen, de 1984-ben még járt gőzvontatású személyvonat Magyarországon. A gőzmozdonyokat ekkor vezette ki a MÁV. A pöfékelés után pedig sistergős eső jön, Eminem és Dido a keleti országrész mai időjárásának a lefestő zenéjével. Érkezik a Stan, a Best Ten. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Keleten esősebb, borúsabb, nyugaton ugyanakkor napsütésesebb lesz június 2-a kedd. De hogy pontosan mire készülhetünk, kiderül a hírek végén. Aztán jönnek újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Adams kifolytatja a Killerrel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Háromnapos fesztivállal indul a nyár Zalaszabaron. Drogot árultak egy zalaegerszegi lakás ablakából. Zalaszentgrót ezüst, Hévíz bronzérmes lett a vármegyei foci bajnokságban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Sztár fellépőkkel, borokkal és családi programokkal csalogatják idén a vendégeket Zalaszabaron. A bor.zene.zalafesztivált július 16-ától rendezik meg. A Kisbalatonnál ezúttal már háromnapos lesz a programsorozat. A koncertek mellett gasztroudvar és kézműves vásár színesíti az eseményt. A szervezők szerint a környék szálláshelyei iránt már most nagy az érdeklődés, írja a Zaol. Kábítószerkereskedelem miatt áll bíróság elé két férfi Zalaegerszegen. A vád szerint a páros a börtönből való szabadulása után különböző drogokat szerzett be, majd azokat kiporciózva árusította. A kábítószert adagokban egy zalaegerszegi lakás ablakán keresztül értékesítették, darabonként 2000 forintért. A nyomozók több vásárlónál is találtak drogot, a gyanúsítottaknál pedig kábítószereket és az előállításhoz használt eszközöket foglaltak le, adta hírül a zalai törvényszék. Lezárult a Zalavár megyei első osztályú labdarúgó bajnokság idei szezonja. A zárófordulóban a Zalaszentgrót 2-0-ra legyőzte a Teskándot, ezzel a ZTE FC 2 mögött a második helyen végzett. A Hévíz rangadón aratott 5-0-ás győzelmet az András Hida TE otthonában, így megszerezte a bronzérmet. A bajnoki címet a ZTE FC második csapata nyerte meg. A forduló további mérkőzésein a Csesztreg 4-1-re verte a Zalalövőt, a Lenti 5-0-ra a Kiskanizsát, míg a Szepetnek 2-1-re nyerte a Semjénháza ellen, írja a Zaol. A héten országszerte csapadékos időre számíthatunk, azonban lesznek térségek, ahol néhol kisüthet a nap. Most bővebben a várható időjárásról. A hét záporokkal, zivatarokkal indult. A Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. Térségünkben az egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. Ma 27, holnap 19 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel 11-16 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ezt a fenn a legjobb zenék. Jó reggelt, június 2-án, kedden, Anita Carmen napja van. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. 122 éve a mai napon Temesváron megszületett Johnny Weissmuller, ötszörös olimpiai bajnok, amerikai úszó, színész, Tarzan szerepében láthattuk, még a fekete-fehérben, vagy csak a mi tévénk volt az? Pontosan 130 éve Guglielmo Marconi fizikus szabadalmaztatta a rádiót. 85 éve megszületett Charlie Watts, angol zenész, aki 58 éven keresztül volt a The Rolling Stones dobosa. 1984-ben ezen a napon a MÁV leállította az utolsó magyarországi gőzvontatású személyvonat forgalmát. 1976-ban ezen a napon született Tim Rice Oxley, zongorista, producer, énekes, multiinstrumentalista, dalszerző, a Keen első embere. És 1960-ban ugyancsak a mai napon született Tony Hadley, angol énekes, dalszerző, a Spandau Balléból. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számú 0620 55 55 155.
1: A

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Gratulálunk az EGRI mentősöknek, akik a mentősök világversenyéről az 5. helyezést hozták haza. Feri pedig azt írja, a M373-as kilométernél Pest irányába lerobbant teherautó a terelésben, torlódás van. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155 ide érkezett, és érkeznek pillanatokon belül a legfrissebb hírek is, mindjárt 8 óra. A következő 30 percben pedig biztosan szól a Simply Red dala. És itt lesz Dr. Béres is. Rövid szünet, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Okos fehér bottal ismerkedtek a zalai látássérültek. Idős embert mentettek a zalaegerszegi tűzoltók. Dobogós egerszegi sikerek a duatlon kupán. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Sportnappal egybekötött kirándulást szerveztek a vakok és gyengénlátók számára Alsóerdőn. Az eseményre több mint 30 résztvevő érkezett Zala mellett a környező vármegyék településeiről. A résztvevők előadásokat hallhattak a legújabb technológiai fejlesztésekről. Megismerhették a szenzoros okos fehér botot is, amelyet a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói fejlesztenek. Az innovációhoz országos igényfelmérés zajlik, amelyben a zalai látássérültek véleményét is kikérték, írja a zaol.hu. Napok óta nem látták ismerősei azt az idős férfit, akire végül a tűzoltók találtak rá Zalaegerszegen. A város hivatásos tűzoltói jutottak be a Hegyalja úti társasház egyik lakásába, ahol meglátták a segítségre szoruló embert, majd átadták a mentőknek. A beavatkozás után az egység a beteg mentőautóba helyezésében is közreműködött, közölte a vármegyei katasztrófa védelem. Kiemelkedő eredményekkel tértek haza a Zalaegerszegi Triatlon Klub versenyzői a Honvéd Duatlon Kupáról. A zalai sportolók több korosztályban is remekül szerepeltek a megmérettetésen. A gyermekek között Nemes Zsiga a mezőny 10. helyén végzett, míg Nemes Ferdinánd pályafutása eddig legjobb duatlon eredményét érte el. A sprint távon abszolút második lett, korosztályában pedig aranyérmet szerzett. Szintén sikeresen versenyzett Kovács Imola, aki a szenior mezőnyben 4. helyen zárt, saját paratriatlon kategóriájában pedig aranyérmes lett, számolt be róla az Egerszegi Hírek. A héten országszerte csapadékos időre számíthatunk, azonban lesznek térségek, ahol néhol kisüthet a nap. Most bővebben a várható időjárásról. A hét záporokkal, zivatarokkal indult. A Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. Térségünkben az egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. Ma 27, holnap 19 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel 11-16 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 21 milliárd forint, ennyi átszámolva a 60 millió dollár, amit most a spanyol állam visszafizett Shakirának. Óriási fordulat történt, ugyanis felmentették az adócsalási ügyben. A legdurvább az, hogy nem hiányzott ez az összeg eddig neki. Üljenek el elsőként Underneath Your Clothes. Hello, jó reggelt, 5 perc elmúlt 8. Június 2. Aniták, Kármenek, szülinaposok. Sok boldogságot. 20-as 55-55-155 a számunk. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. Klári írja, hogy baleset miatt 5-6 kilométeres a dugó az M4-esen Budapest felé. Az M0-ás csomópont előtt történt a baleset, és hogy aki tud, kerüljön. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155. Szeretném mindenkit lenyűgözni, Gwen Stefani, Éna és Eve. Let me blow your mind! Ez a folytatás a Besten. Jó reggelt! Yeah.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, mindjárt 8:30. A friss hírek után két olyan előadó követi egymást, akik nagyjából egy év különbséggel ugyanott léptek föl a Budapest Parkban. Will Smith és a nemrégen koncertet adó Sean Paul is érkezik, de ahogy említettem előbb, hírek, a végén időjárás jelentés. Két szóban tényleg csak annyi, hogy keleten még lehet zápor, zivatar, máshova visszatér a több órás napsütés, a maximum 26 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Önkénteseket várnak a zalai ásatásokra. Újabb járdaszakasz lett biztonságosabb Zalaegerszegen. Formabontó osztálykiránduláson vettek részt a gyenesdiási diákok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Folytatódik a közösségi régészet a nyáron. A Zalaegerszegi Múzeumok igazgatósága több helyszínen várja az érdeklődő civileket. A program résztvevői középkori kolostorok,

0: és a mozgásukban korlátozottak számára is könnyebbé teszi a közlekedést. A munkálatok részeként rendezték a csapadékvíz elvezetést is, tudósít a ZAOL. Horgászat, csónakázás és közös főzés várta a Gyenesdiási Kárpáti János Általános Iskola 6. osztályos tanulóit a Zala-Szentmihályi tónál szervezett évvégi kiránduláson. A diákok a szabadtéri programok mellett sportolhattak, sorversenyeken vehettek részt, és a horgászat alapjaival is megismerkedhettek. A gyerekek nagy érdeklődéssel fedezték fel a tó környékét és a horgászházak, valamint a tó történetéről is kérdezhették a helyi szakembereket. A szervezők szerint a természetközeli élmények és a közös programok fontos szerepet játszanak a közösségépítésben, írja a Zala vármegyei hírportál. A héten országszerte csapadékos időre számíthatunk, azonban lesznek térségek, ahol néhol kisüthet a nap. Most bővebben a várható időjárásról. A hét záporokkal, zivatarokkal indult. A Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. Térségünkben az egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. Ma 27, holnap 19 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel 11-16 fokig hűl le a levegő.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Továbbra is 5 kilométeres a dugó az M4-esen Budapest felé, az M0-ás előtt történt baleset miatt. 26 fok körüli maximum, napsütésesebb, de keleten még egy-egy záporral, zivatarral tűzdelt napunk lesz. Maroon 5, She Will Be Loved, a folytatása Best-en.
1: Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Idén kétszer is koncertet ad hazánkban a 2000-es évek egyik világsztárja Pitbull. A közelebbi dátum július 21, Puskás Aréna. Egyébként ugyanennek a turnénak a londoni állomásán Guinness világrekordra is készül. Hogy mi lesz ez, kiderül a következő órában. Természetesen a magyar sztárok sem hiányozhatnak, jön például Charlie.
2: Keveszünk egy hajóba, messze a végtelen nagy tengeren át, egy életen át.
1: 0620-55-55-155 telefon SMS Viber, a friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Háromnapos fesztivállal indul a nyár Zalaszabaron. Drogot árultak egy zalaegerszegi lakás ablakából. Zalaszentgrót ezüst, Hévész bronzérmes lett a vármegyei foci bajnokságban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Sztár fellépőkkel, borokkal és családi programokkal csalogatják idén a vendégeket Zalaszabaron. A bor.zene.zalafesztivált július 16-ától rendezik meg. A Kisbalatonnál ezúttal már háromnapos lesz a programsorozat. A koncertek mellett gasztroudvar és kézműves vásár színesíti az eseményt. A szervezők szerint a környék szálláshelyei iránt már most nagy az érdeklődés, írja a Zaol. Kábítószerkereskedelem miatt áll bíróság elé két férfi Zalaegerszegen. A vád szerint a páros a börtönből való szabadulása után különböző drogokat szerzett be, majd azokat kiporciózva árusította. A kábítószert adagokban egy zalaegerszegi lakás ablakán keresztül értékesítették, darabonként 2000 forintért. A nyomozók több vásárlónál is találtak drogot, a gyanúsítottaknál pedig kábítószereket és az előállításhoz használt eszközöket foglaltak le, adta hírül a zalai törvényszék. Lezárult a Zalavár megyei első osztályú labdarúgó bajnokság idei szezonja. A zárófordulóban a Zalaszentgrót 2-0-ra legyőzte a Teskándot, ezzel a ZTE FC 2 mögött a második helyen végzett. A Hévíz rangadón aratott 5-0-ás győzelmet az András Hida TE otthonában, így megszerezte a bronzérmet. A bajnoki címet a ZTE FC második csapata nyerte meg. A forduló további mérkőzésein a Csesztreg 4-1-re verte a Zalalövőt, a Lenti 5-0-ra a Kiskanizsát, míg a Szepetnek 2-1-re nyerte a Semjénháza ellen, írja a Zaol. A héten országszerte csapadékos időre számíthatunk, azonban lesznek térségek, ahol néhol kisüthet a nap. Most bővebben a várható időjárásról. A hét záporokkal, zivatarokkal indult. A Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. Térségünkben az egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. Ma 27, holnap 19 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel 11-16 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Változik a foci, és ez már a budapesti BL döntő alatt is elkezdődött. Este 9 helyett 6-kor volt a mérkőzés, előtte a Killers zenélt, és nem sokára kezdődik a foci VB, melynek döntőjében először félidei show lesz, a fellépő pedig többek között az a Madonna, aki most Britney-vel indítja az órát, Me Against the Music. Valószínűleg 15 percnél hosszabb lesz ráadásul a szünet, úgyhogy például a csapatoknak több idejük lesz pihenni, regenerálódni, ez is új. 4 perc elmúlt 9, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM-ben a legjobb zenék, Mr. Worldwide, a kopasz öltönyös fickó Pitbull nem sokára Magyarországra érkezik, hogy egy nem akármilyen koncertet adjon a Puskás Arénában, de még előtte Londonban világrekord kísérletre készül. Pitbull koncertjein ugyanis már régóta az a divat, hogy a rajongók közül sokan kopasz sapkában és öltönyben jelennek meg. Tehát a kopasz sapkát azt ugye úgy képzeljük el, mint egy úszósapka. Tehát ilyen bőrszínű sapka, amitől kopasznak látszik az ember. Most Pitbull önkénteseket toboroz, ezt írta. Guinness rekordok könyve készül, hamarosan egyszerre fogjátok látni a világ legtöbb kopasz sapkás emberét egy helyen. Július 10-én ugyanis meghódítjuk a Hyde Parkot, írja posztjában Pitbull. Tehát az önkéntesek, ha szeretnének részt venni a világrekord kísérletben, július 10-én Londonban, a Hyde Parkban, kopasz sapkában, öltönyben legyenek. Best FM. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, cada, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

Best FM-ben a legjobb zenék. Nem egyszerű dolog, hogyha egy terelésben lerobban valaki. Ez történt most is az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében. A 18-as kilométernél egy műszaki hibás kis teherautó vesztegel a külső sávban. Az emiatt kialakult több mint 3 kilométeres torlódás pedig már az M0-ás forgalmára is kihat. Jó utat, közben Tom Novi jön, és a Your Buddy a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

Best FM, a legjobb zenék egészen 2004-ig tekerjük vissza az idő kerekét. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között jön a német Thomas René Gerlach, művész nevén DJ Tonka, de Chiptunes és Tomastic néven is adott ki zenét. Egyik leghíresebb slágerével megy tovább a kedreggel, jön a Don't Be Afraid to Let Yourself Go a Best 10.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék, például a CNC Music Factory-tól. Vagy az Airi Mafiától. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Okos fehér bottal ismerkedtek a zalai látássérültek. Idős embert mentettek a zalaegerszegi tűzoltók, dobogós egerszegi sikerek a duatlon kupán. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Sportnappal egybekötött kirándulást szerveztek a vakok és gyengénlátók számára Alsóerdőn. Az eseményre több mint 30 résztvevő érkezett Zala mellett a környező vármegyék településeiről. A résztvevők előadásokat hallhattak a legújabb technológiai fejlesztésekről. Megismerhették a szenzoros okos fehér botot is, amelyet a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói fejlesztenek. Az innovációhoz országos igényfelmérés zajlik, amelyben a zalai látássérültek véleményét is kikérték, írja a zaol.hu. Napok óta nem látták ismerősei azt az idős férfit, akire végül a tűzoltók találtak rá Zalaegerszegen. A város hivatásos tűzoltói jutottak be a Hegyalja úti társasház egyik lakásába, ahol meglátták a segítségre szoruló embert, majd átadták a mentőknek. A beavatkozás után az egység a beteg mentőautóba helyezésében is közreműködött, közölte a vármegyei katasztrófa védelem. Kiemelkedő eredményekkel tértek haza a zalaegerszegi triatlon klub versenyzői a Honvéd Duatlon kupáról. A zalai sportolók több korosztályban is remekül szerepeltek a megmérettetésen. A gyermekek között Nemes Zsiga a mezőny 10. helyén végzett, míg Nemes Ferdinánd pályafutása eddig legjobb duatlon eredményét érte el. A sprint távon abszolút második lett, korosztályában pedig aranyérmet szerzett. Szintén sikeresen versenyzett Kovács Imola, aki a szenior mezőnyben 4. helyen zárt, saját paratriatlon kategóriájában pedig aranyérmes lett, számolt be róla az Egerszegi Hírek. A héten országszerte csapadékos időre számíthatunk, azonban lesznek térségek, ahol néhol kisüthet a nap. Most bővebben a várható időjárásról. A hét záporokkal, zivatarokkal indult. A Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. Térségünkben az egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. Ma 27, holnap 19 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel 11-16 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Aki velünk tart, olyan nevekkel találkozhat, mint Justin Timberlake, a Rednecks, Subbase Monster George Michael, 4 perccel 10 után pedig a lejárt dala a Try Again szól. Már is hello, kellemes délelőttöt, jó munkát, jó utat, Maxim Levente vagyok. Aniták, Kármenek szülinaposok, sok boldogságot, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Without a doubt.

Azaz mindenki táncoljon most Dezt FM a legjobb zenék, aki pedig komolyan veszi a felszólítást, az Funkira bulizhat ma este, keddenként 6-tól a házigazda White Boy, 7-től pedig DJ Hangya is, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereit mixeli a Night Shift-ben, ez pedig az amerikai CNC Music Factory 1990-es slágere, a Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Like no other.

Best FM a legjobb zenék. Friss közlekedési info az M7-esről, ahol Letenye felé Pákoz és Székesfehérvár között a terelés elemeit szedik szét. Az 50-es és 59-es kilométer között mozgó tereléssel haladnak.

0: ahol a forgalom csak egy sávon halad, a mögötte kialakult torlódás több kilométeres most, olyan 4-5. M0 keleti szektora Becsésnél, az M5-ös felé vezető oldalon korábban valaki lerobbant a belső sávban, a 38-as kilométertől a torlódás feloszlóban van. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: do something. Let's make a bet.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: 11 után a délelőtti holdpontunkról Avril Lavigne mozdít el. Az eredeti Kaláka féle verziót is nagyon szerettem, de Szakács Gergőtől is jól szól. Hamarosan elindulunk tehát együtt azon az úton, amit úgy hívnak a délelőtt utolsó órája. Pillanatokon belül 11 jönnek a friss hírek, aztán folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Közelíthet a megállapodáshoz az Egyesült Államok és Irán. Hatalmas légi csapás érte éjjel Kijevet, medvét láttak Észak-Magyarországon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megállapodás jöhet az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai elnök szerint a következő héten létrejön az egyesség, folytatódnak a tárgyalások. Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban közölte, fennakadás volt Izrael-libanoni akciója miatt. A harcokat tárgyalással sikerült leállítani. A megállapodás tervezet egyelőre nincs jóváhagyva, több ponton is változtatást akar az USA elnöke. Egy korábbi interjúban azt mondta, Iránt sürgeti az idő a tengeri blokád miatt. A hírre a tegnapi jelentős drágulás után csökkenni kezdett az olajára. Hatalmas légi csapás érte Kijevet és több ukrán nagyvárost éjszaka. Az orosz hadsereg több mint 70 rakétával és 650 drónnal támadott. 10 ember meghalt és 100-nál is többen megsérültek. Az ukrán fővárosban több emeletes lakóépületeket ért találat. Kora reggel ezrek menekültek a kijevi metróba, számolt be a Reuters. A lakosságot felszólították, hogy maradjanak az óvóhelyeken. Az orosz védelmi minisztérium az ukrán hadiiparra mért súlyos csapásokról számolt be, melyeket válaszlépésnek tituláltak. A hatóságok több helyről jeleztek ukrán tüzérségi és dróntámadást, egy olajfinomítóban tűz ütött ki. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Tűszúrásos technikával kapcsolják ki a fájdalmat közvetítő idegpályákat. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Medve bukkant fel két helyen is az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a Nemzeti Park munkatársai láttak barna medvét az elmúlt napokban. Nem zárták ki, hogy ugyanarról az állatról van szó. Idén először május elején egy vadkamera rögzített medvét Égerszög térségében. A hírek után már is mondom, milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hogy melyik volt előbb, a Levels vagy a Good Feeling? Most kiderül, Florida ugyanis szeretett volna egy együttműködést Avicii-vel, meg is kereste őt és a menedzserét, akik azt mondták, hogy nem tenne jót az éppen felemelkedőben lévő Avicii brandnek. De megegyeztek abban, hogy Florida hivatalosan felhasználhatja a Levels alapjait és struktúráját, és saját dalként kiadhatja. Így született a Good Feeling. Ezzel indul az óra, 4 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
0: Best

0: talán még megismersz. Best FM a legjobb zenék, a brit Brand New Heavies 97-es Sometimes című dala jön. Sometimes, azaz néha, és nem is annyira ritkán, egészen gyakran el lehet manapság is őket csípni élőben. Épp angliai turnéjuk végén járnak, és hivatalos weboldalukon látok őszín németországi koncerteket is.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Figyelem, pontos közlekedési info. Kis teherautó és autószállító tréler ütközött az M1-esen Hegyeshaló felé a Tatabánya óváros csomópontnál. Az 56-os kilométernél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás több mint 10 kilométer, aki teheti Szárligetnél hajtson le a pályáról és az 1-es főúton kerüljön. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót én is, 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Perceken belül dél, megjött Majoros Rita, a Black Eyed Peas dalát már ő indítja a hírek után. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok. Hey mama, this that shit that make you move mama,
0: get on the floor and move your booty mama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Németországban tárgyal ma a miniszterelnök. Szombathelyen már kezelik az aszbeszttel szennyezett területeket. Világháborús bombát találtak Vácon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Németországban és Franciaországban folytatja a kétoldalú tárgyalásokat a miniszterelnök. Magyar Péter ma Friedrich Merz német kancellárral egyeztet Berlinben, holnap pedig Párizsban találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel. Csütörtökön az ír miniszterelnököt fogadja Budapesten. A magyar kormányfő múlt héten Lengyelországban és Ausztriában tett hivatalos látogatást. Szombathelyen jól halad az aszbeszt szennyezéssel érintett területek kezelése. Kálciumkloriddal végeztek locsolást 21 parkolóban és útszakaszon, és folytatják a munkát. Ez az anyag megakadályozza az aszbeszt szálak levegőbe jutását, így több hónapra csökkenti vagy meg is szünteti a kiporzást. Több eddig lezárt területet nyitottak meg azzal a kitétellel, hogy azok biztonságosak, de csak saját felelősségre használhatók. Az iszlám államnak hűségesküdtevő fiatalt ítéltek el Zalaegerszegen. A 18 éves fiú a terrorszervezet tanait terjesztette, közölte a zalaegerszegi törvényszék. A fiú 12 évesen ismerkedett meg a neten egy dzsihadista tanokat terjesztő pakisztáni férfival, később videóhívás keretében tett hűségesküt és elkezdte terjeszteni az iszlám állam propagandáját a neten. A fiatal beismerő vallomást tett, lemondott a tárgyalásról. A bíróság 2 év próbára bocsátotta a pártfogó felügyelete mellett. Vélhetően második világháborús robbanótestre bukkantak Vácon. Közműépítésnél került elő az eszköz. A rendőrség 200 méteres hosszban kiürítette és lezárta a környéket arra az időre, amíg a tűzszerészek végzik a dolgukat. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Van, hogy stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Idén július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A hírek után már is mondom, milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes délutánt, igazán szép napot kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Töltsék velem ezt a vidám délutánt ebben az egészen kellemes időben, egészen isteni zenékkel. Jön a Well Hello és a Pályaudvar, de itt lesz majd Nejo is és a So Sick, most pedig a Black Eyed Peas-szel indítok, és tényleg egy forró hangulatú dallal. Jön a Hey Mama!
0: Best FM!

West FM a legjobb zenék, igazán szép napsütéses nyári délutánt kívánok mindenkinek, így június második napján. Én Majoros Rita vagyok, itt leszek önökkel ma egész délután. Hozom a legnagyobb kedvenceket, visszaugrunk a 90-es, 2000-es évekbe. Jön egy kis nosztalgia a tinédzser korunkból, vagy akár valakinek gyerekkorából. Szóval hozom a kedvenceket, amikkel aztán visszahozhatjuk régi idők emlékét. Például a Simply Red dalával jön a Stars, itt lesz Zséda is, és az Óceán jön, a Jessie J, most pedig a Daft Punk-kal megy tovább a délután. Hamarosan hozom a napkérdését is, a konyhába fogok mindenkit kalauzolni, de közlekedési infokat is hozok, úgyhogy utazni is fogunk. Előtte Daft Punk, Around the World, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy mondtam, utitársak is lehetünk. A mai délutánon hozom a legfrissebb közlekedési információkat. Az M0-es autóút keleti szektorán Maglódnál az M5-ös felé több autó koccant, a 48-as kilométernél a belső sávot el is foglalják a sérült autók, több kilométeres a torlódás. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Bicske és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, torlódásra kell számítani, igen erős a forgalom. Autóval ma is érdemes az átterelt belső sávot választani. 0620 55 55 155, az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Ma is jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Másodperceken belül egy óra, a legfrissebb hírek érkeznek, aztán Gáspár Laci és a Füllet forró nyár. Na meg Blue Cantrell és Sean Paul közös dala a Breed.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Németországban tárgyal ma a miniszterelnök. Elszállították a világháborús gránátot Vácon. A gasztronómia lesz a középpontban a múzeumok éjszakáján. Villányi Eszter vagyok. Németországban és Franciaországban folytatja a kétoldalú tárgyalásokat a miniszterelnök. Magyar Péter ma Friedrich Merz német kancellárral egyeztet Berlinben, holnap pedig Párizsban találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel. Csütörtökön az ír miniszterelnököt fogadja Budapesten. A magyar kormányfő múlt héten Lengyelországban és Ausztriában tett hivatalos látogatást. Uniós forrásokból lecserélik a hépflottát, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte. Vitézi Dávid közösségi oldalán arról ír, hogy a 6000 milliárd forintos keretből jelentős rész jut a közlekedés és a lakhatás fejlesztésére. 42 új, korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak, így a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hévvonalán is le tudják cserélni a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Elszállították a Vácon talált második világháborús szovjet gránátot. A repeszromboló kilőtt állapotban került elő közműépítés során. A tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították a robbanó testet, a korábbi lezárást pedig feloldották. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, és hát utána ott van sok más réteg, amikor például különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: A múzeumok éjszakájához több száz intézmény csatlakozott több ezer programmal. A részleteket a muzei.hu oldalon találják. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A felejthetetlen slágerekből pedig sosem elég, úgyhogy folytassuk a délutánt így 4 perccel, 1 óra után. Én Majoros Réte vagyok, szép napot kívánok mindenkinek, és isteni zenéket hozom a Spice Girls, jön a Spice Up Your Life. Tudják, hogy már 30 évvel ezelőtt volt igazán nagy sikerű a lánycsapat? Ne is számoljunk, inkább hallgassunk Friendship First.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését, így a Tankcsapda Pesten megjelent Istendala után. Ma egy kicsit, ahogy ígértem, a konyhában fogunk kalandozni, de nem is akárhogyan. Én bevallom őszintén, nem vagyok a konyhának a nagy bajnoka, ami a főzést illeti, hobbi cukrászkodom, azt nagyon-nagyon szeretem, és szerintem nem is vagyok olyan rossz benne, viszont még így is rengeteg bakit elkövettem már a konyhában, hát a főzésben meg aztán végképp, az szerintem az egész főzőtudományom egy nagy baki. Na de arra vagyok kíváncsi, hogy kinek mi volt az a konyhai bakia, ami nagyjából azóta már egy családi legenda lett, vagy legalábbis a vicc közepe. Ez nemrég egy ilyen sütis Facebook csoportban olvastam ezt a kérdést, úgyhogy gondoltam, behozom ide is erre a délutára. Szóval kinél mi volt a legnagyobb konyhai baki, amin azóta már csak nevetnek. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Mellé pedig Mark Ronson és Amy Winehouse dala a Valerie. Addig én is összeírom a legnagyobb bakiaimat, előtte pedig itt a Spice Girls és a Spice Up Your Life a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M0-es autót keleti szektoren Becsés térségében az M5-ös felé vezető oldalon egy kis teherautó veszteg el a belső sávban a 38-as kilométertől, emiatt torlódnak az autók. Az M1-es autópályán Hegyes Halom felé Biatorbágynál korábban egy műszaki hibás autó vesztegelt a külső sávban a 18-as kilométernél. Az időközben kialakult torlódás feloszlóban van, de azért még kell a türelem. A 44-es főúton Békés Csaba elkerülő szakaszán két autó ütközött a 125-ös kilométernél, a forgalmat megállították, kerülni a városon keresztül lehet. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az Ári Mafia pont olyan, mint rég dala után. Ajánlom a következő órát. Pár perc és jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt 2 óra. Aztán itt lesz Sherry a Cole és a Fight for This Love. És zenél majd a Nene is, jön a későre jár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Közelíthet a megállapodáshoz az Egyesült Államok és Irán. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok. Medvét láttak Észak-Magyarországon. Villányi Eszter vagyok. Megállapodás jöhet az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai elnök szerint a következő héten létrejön az egyesség, folytatódnak a tárgyalások. Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban közölte, fennakadás volt Izrael-libanoni akciója miatt. A harcokat tárgyalással sikerült leállítani. A megállapodás tervezet egyelőre nincs jóváhagyva, több ponton is változtatást akar az USA elnöke. Egy korábbi interjúban azt mondta, Iránt sürgeti az idő a tengeri blokád miatt. A hírre a tegnapi jelentős drágulás után csökkenni kezdett az olajára. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében. Az 552 kg rekordmennyiségű drog Dél-Amerikából érkezett Németországon keresztül Magyarországra. A rendőrség most számolt be az őszi akcióról. Banánrakomány közé rejtve találták meg a nagy mennyiségű kokaint a francia vámhatóság jelzése alapján a csepeli kikötőben. Tavasszal pedig egy újabb 74 kg-os kokain szállítmányt tartóztattak fel. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Tűszúrásos technikával kapcsolják ki a fájdalmat közvetítő idegpályákat. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Elszállították a Vácon talált második világháborús szovjet gránátot. A repeszromboló kilőtt állapotban került elő közműépítés során. A tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították a robbanó testet, a korábbi lezárást pedig feloldották. Medve bukkant fel két helyen is az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a Nemzeti Park munkatársai láttak barna medvét az elmúlt napokban. Nem zárták ki, hogy ugyanarról az állatról van szó. Idén először május elején egy vadkamera rögzített medvét Égerszög térségében. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen, keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől, záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra is elmúlt lassan 5 perccel. Megy tovább a jó hangulatú délután. És van egy fontos kérdésem. Mi volt a legnagyobb konyhai baki, amit elkövettek? Ma pedig már lehet, hogy egy családi legenda, vagy éppen a vicc közepe lett belőle. 0-20-55-55-155. Ide várom a válaszokat. Majoros Rita vagyok, hozom Sherry a Colt a folytatásban. Fight for this love!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Unique és a Füst láng nélkül. A nap kérdése pedig az, hogy kinek mi volt az a konyhai baki, ami azóta családi legenda lett, és már csak nevetnek rajta. Balázs írja, hogy a feleségem az első közös karácsonyunkon be akarta vetni magát, és vette egy gyönyörű előre fűszerezett tepsis húst. Betette a sütőbe, de nem vette észre, hogy az alján ott maradt a vastag műanyag tálca. Fél óra múlva olyan fekete füst és égett műanyag szag áradt a konyhából, hogy a szomszédok majdnem kihívták a tűzoltókat. Végül pizzát rendeltünk, és azóta a műanyag tálca a titkos családi fűszer nálunk. Imádom. 0620 55 55 155. Ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide még a hasonló üzenetek, és egy Isten ideál, amitől szerintem mind újra fiatalnak érezzük magunkat, de hát azok is vagyunk. Kim Mazzelli, Young Hearts Run Free. Itt a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Csillától kaptam egy üzenetet a Budaörsi útról, hogy baleset történt, méghozzá a Pannonhalmi útnál, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani, és egy kisebb dugóra. Az M3-as autópályán Budapest felé Bag és 60 között, a 48-as és a 39-es kilométerek között folyik a munka, úgyhogy emiatt van a fennakadás és a megnövekedett menetidő. A 47-es főúton Köröstarcsa belterületén a Kossuth-Lajos utcában nagy feszültségű oszlopokat cserélnek a 102-es kilométernél, ezt az infót kaptam, úgyhogy a munkavégzés idejére le is zárták teljes szélességében az utat, a forgalmat pedig helyben terelik el. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: kis bánatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Önkénteseket várnak a zalai ásatásokra. Újabb járdaszakasz lett biztonságosabb Zalaegerszegen. Formabontó osztálykiránduláson vettek részt a Gyenesdiási diákok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Folytatódik a közösségi régészet a nyáron. A Zalaegerszegi Múzeumok igazgatósága több helyszínen várja az érdeklődő civileket. A program résztvevői középkori kolostorok, kápolnák és római kori emlékek feltárásában segítkezhetnek. Kutatás zajlik majd Zalacsányban, Keszthelyen és Zala Istvándon is. A szervezők szerint a közösségi régészet egyszerre kaland és ismeretterjesztő élmény, adta hírül a zaol.hu. Felújították a Gasparich-Márk út egyik rossz állapotú járdaszakaszát Zalaegerszegen. A beruházás során mintegy 170 méter hosszban épült újjá a járda akadálymentes kialakítással. Az új szakasz a babakocsival közlekedők és a mozgásukban korlátozottak számára is könnyebbé teszi a közlekedést. A munkálatok részeként rendezték a csapadékvízelvezetést is, tudósít a zaol. Horgászat, csónakázás és közös főzés várta a Gyenesdiási Kárpáti János általános iskola 6. osztályos tanulóit a Zala-Szent Mihályi tónál szervezett évvégi kiránduláson. A diákok a szabadtéri programok mellett sportolhattak, sorversenyeken vehettek részt, és a horgászat alapjaival is megismerkedhettek. A gyerekek nagy érdeklődéssel fedezték fel a tó környékét és a horgászházak, valamint a tó történetéről is kérdezhették a helyi szakembereket. A szervezők szerint a természetközeli élmények és a közös programok fontos szerepet játszanak a közösségépítésben, írja a Zala vármegyei hírportál. A héten országszerte csapadékos időre számíthatunk, azonban lesznek térségek, ahol néhol kisüthet a nap. Most bővebben a várható időjárásról. A hét záporokkal, zivatarokkal indult. A Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. Térségünkben az egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. Ma 27, holnap 19 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel 11-16 fokig hűl le a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, Zalaegerszeg! Ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. Béné Meddia vagyok, hoztam a város legfrissebb történéseit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek slágereit, amik egy pillanat alatt visszahozzák a régi emlékeket. Úgyhogy nosztalgiázásra fel, töltsük együtt ezt a délutánt is, rádiózunk együtt.
4: 88.9 Best

Veszte fel a legjobb zenék, a turistákat célzó csalások világszerte egyre gyakoribbak, különösen a népszerű nyaralóhelyeken és a főszezonban. A szakértők szerint a csalók pontosan tudják, hogy az utazók fáradtak, sietnek, kevésbé ismerik a helyi szokásokat, ezért könnyebben válnak áldozattá. Ma már sokkal könnyebben, olcsóbban juthatunk el a világ különböző pontjaira, mint a történelem során valaha. Ez hatalmas tömegeket jelent a világ leghíresebb úti céljainál, amivel persze a bűnözők is tisztában vannak, és igyekeznek kihasználni a könnyűnek tűnő lehetőségeket. Az utazót ámulatba ejtik a látványosságok, elvonják a figyelmét az ismeretlen illatok, ízek, hangulatok, és miközben élvezi, hogy kiszakadhat a hétköznapokból, a figyelme természetesen lankad, hiszen fáradt. A helyet, a nyelvet, a szokásokat sem feltétlenül ismeri, így kiváló célpontja lehet a tolvajoknak, átveréseknek, és itt nem feltétlenül csak a hagyományos zsebben turkáló alakokra kell gondolni, ennél sokkal kifinomultabb csalás létezik, amellyel a bárhová várt nyaralást egy pillanat alatt keserű emlékké degradálhatja egy bűnöző. Ha eddig megúsztad rossz tapasztalat nélkül, akkor gratulálok, és hogy ez így is maradjon, érdemes néhány dologra odafigyelni. Ugye ott vannak a zsebtolvajok, bár legtöbben ilyenkor ugye a klasszikus kabátzsebbe benyúlós tolvajlásra gondolunk, ma már ennél sokkal talányosabb módszerekkel dolgoznak. Létező trükk, hogy véletlenül az alanyra borítanak egy pohár bort vagy kávét, leejtenek valamit az orra előtt a földre, elesést cínlelnek, vagy hozzájuk dobnak valamilyen váratlan dolgot, hogy azonnal káoszt teremtsenek, és a figyelmetlenséget kihasználva megszabadítsák értéktárgyaitól. Aztán a népszerű látványosságok környékén az óvatlan utazó könnyen belefuthat a drága ebédbe valamilyen turista csapdában, ugyanis hiába körültekintő az ember az éttermi árakkal, máshogy is része lehet egy extra drága fogásban. Az utóbbi években, mióta egyre többen használják külföldön is a bank vagy hitelkártyájukat, megszaporodtak a PIN kóddal kapcsolatos csalások. Az első számú szabály, hogy mindig ellenőrizzük a fizető automatára kiírt összeget, és figyeljünk arra, hogy megfelelő legyen a valuták közötti váltás. Lényeges tanács, hogy utcai árusoknál inkább ne használjuk a kártyánkat, mert előfordult már, hogy egy egész kártyacsalókból álló hálózatot lepleztek le, akik megbuherált kártyaterminálokkal lopták a jóhiszemű turisták adatait és pénzét. A világ olyan nagyvárosaiban, mint London, viszonylag gyakran fordul elő a következő jelenet, az óvatlan turista ruházatán, hajában madárürüléknek látszó fehér-fekete vagy zöld paca landol, aminek akár szaga is lehet, majd hirtelen ott terem egy kedvesnek és jó szándékúnak tűnő helyi, aki megpróbál segíteni a kéretlen meglepetés eltakarításában, mindeközben pedig alaposan kirabolja a gyanútlan turistát. Legyünk résen, bármerre is megyünk. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.
2: Fej,

0: Best FM, a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítési munkát miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki nagyon figyeljen, óvatosan közlekedjen, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópontban a Budapest felé vezető felhajtó ágát lezárták, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Budapest irányába egyébként a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszükület van érvényben, úgyhogy ott is érdemes figyelni. A számunk 20-as 55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: Thank you, DJ.
1: Hamarosan indul egy újabb óra Zalaegerszeg legújabb rádiójában. 88.9 Best FM.
2: Itt a 4 óra, úgyhogy jönnek most a legfrissebb hírek, aztán robogunk tovább hamarosan a Bagosi Brothers Company-val.
3: Tudom, én értem, külön utakon járok.
2: Jön a fekszünk a strandon, Király Viktor pedig elhozza nekünk a Fire Truck-on a hírek után, érdemes maradni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
5: Háromnapos fesztivállal indul a nyár Zalaszabaron. Drogot árultak egy zalaegerszegi lakás ablakából. Zalaszentgrót ezüst, Hévíz bronzérmes lett a vármegyei foci bajnokságban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Sztár fellépőkkel, borokkal és családi programokkal csalogatják idén a vendégeket Zalaszabaron. A bor.zene.zalafesztivált július 16-ától rendezik meg. A Kisbalatonnál ezúttal már háromnapos lesz a programsorozat. A koncertek mellett gasztroudvar és kézműves vásár színesíti az eseményt. A szervezők szerint a környék szálláshelyei iránt már most nagy az érdeklődés, írja a Zaol. Kábítószerkereskedelem miatt áll bíróság elé két férfi Zalaegerszegen. A vád szerint a páros a börtönből való szabadulása után különböző drogokat szerzett be, majd azokat kiporciózva árusította. A kábítószert adagokban egy zalaegerszegi lakás ablakán keresztül értékesítették, darabonként 2000 forintért. A nyomozók több vásárlónál is találtak drogot, a gyanúsítottaknál pedig kábítószereket és az előállításhoz használt eszközöket foglaltak le, adta hírül a zalai törvényszék. Lezárult a Zalavár megyei első osztályú labdarúgó bajnokság idei szezonja. A zárófordulóban a Zalaszentgrót 2-0-ra legyőzte a Teskándot, ezzel a ZTE FC 2 mögött a második helyen végzett. A Hévíz rangadón aratott 5-0-ás győzelmet az András Hida TE otthonában, így megszerezte a bronzérmet. A bajnoki címet a ZTE FC második csapata nyerte meg. A forduló további mérkőzésein a Csesztreg 4-1-re verte a Zalalövőt, a Lenti 5-0-ra a Kiskanizsát, míg a Szepetnek 2-1-re nyerte a Semjénháza ellen, írja a Zaol. A héten országszerte csapadékos időre számíthatunk, azonban lesznek térségek, ahol néhol kisüthet a nap. Most bővebben a várható időjárásról. A hét záporokkal, zivatarokkal indult. A Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. Térségünkben az egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. Ma 27, holnap 19 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel 11-16 fokig hűl le a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes kedd délutánt kívánok mindenkinek, június 2-a van, 4 óra után járunk néhány perccel, és megyünk is tovább a legjobb zenékkel. Ma egyébként a Kármeneket és az Anitákat köszöntetjük névnapjuk alkalmából, Isten éltesse őket, és a születésnaposokat is, Király Viktor Talával pedig már indítok is. Én Béni Meddia vagyok, rádiózzunk együtt.
4: 88.9 Best FM.

0: M4-esen is dolgoznak, Munor térségében például komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: legújabb rádiójában. 88.9 Best FM.
1: Itt az 5 óra, úgyhogy jönnek most a legfrissebb hírek, aztán hozom hamarosan Rúzsa Magdi slágerét is.
2: Szerelmes vagyok belé.
1: Ez a szerelem, és a Barbados énekesnő Rihanna is itt lesz velünk rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
4: Okos fehér bottal ismerkedtek a zalai látássérültek. Idős embert mentettek a zalaegerszegi tűzoltók. Dobogós egerszegi sikerek a duatlon kupán. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Sportnappal egybekötött kirándulást szerveztek a vakok és gyengénlátók számára Alsóerdőn. Az eseményre több mint 30 résztvevő érkezett Zala mellett a környező vármegyék településeiről. A résztvevők előadásokat hallhattak a legújabb technológiai fejlesztésekről. Megismerhették a szenzoros okos fehér botot is, amelyet a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói fejlesztenek. Az innovációhoz országos igényfelmérés zajlik, amelyben a zalai látássérültek véleményét is kikérték, írja a zaol.hu. Napok óta nem látták ismerősei azt az idős férfit, akire végül a tűzoltók találtak rá Zalaegerszegen. A város hivatásos tűzoltói jutottak be a Hegyalja úti társasház egyik lakásába, ahol meglátták a segítségre szoruló embert, majd átadták a mentőknek. A beavatkozás után az egység a beteg mentőautóba helyezésében is közreműködött, közölte a vármegyei katasztrófa védelem. Kiemelkedő eredményekkel tértek haza a Zalaegerszegi Triatlon Klub versenyzői a Honvéd Duatlon Kupáról. A zalai sportolók több korosztályban is remekül szerepeltek a megmérettetésen. A gyermekek között Nemes Zsiga a mezőny 10. helyén végzett, míg Nemes Ferdinánd pályafutása eddig legjobb duatlon eredményét ért el. A sprint távon abszolút második lett, korosztályában pedig aranyérmet szerzett. Szintén sikeresen versenyzett Kovács Imola, aki a szenior mezőnyben 4. helyen zárt, saját paratriatlon kategóriájában pedig aranyérmet érmes lett, számolt be róla az egerszegi hírek. A héten országszerte csapadékos időre számíthatunk, azonban lesznek térségek, ahol néhol kisüthet a nap. Most bővebben a várható időjárásról. A hét záporokkal, zivatarokkal indult. A Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. Térségünkben az egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. Ma 27, holnap 19 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet. Éjjel 11-16 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kellemes kedd délutánt kívánok mindenkinek 5 óra után, és ez még mindig a Best délután. Én Béni Meddie vagyok, és robogunk tovább a legjobb zenékkel. Hozom hamarosan Eve slágerét, jön a Gangsta Love-én, na de itt lesz a New Lever Empire is, és az áthajózhatnánk, érdemes maradni. Most pedig Rihannával indítok, szól a Ponder Replay.
0: 88.9 Best

Best FM a legjobb zenék. Boldognak lenni, ez mindenki vágya, ennek ellenére nagyon sok ember érzi magát boldogtalannak. A legtöbben valószínűleg úgy gondolják, hogy a boldogság megadatik, méghozzá mindenkinek különböző mértékben. Nem mindenki tudja, hogy ez az érzés az agy erre való tréningezésével megteremthető. Nagyon sok ember él úgy, hogy a napok nagy részében sajnos boldogtalan, és várja, hogy egyszer majd ez megváltozik. Az ilyen emberek életében valahogy sosem süt a nap, még ha történik is valami jó, úgy gondolják, hogy ez nem tarthat sokáig, mert biztosan történik majd valami rossz, ami miatt újra boldogtalanok lesznek. Akinek ilyen gondolatok vannak a fejében, az ezzel folyamatosan a boldogtalanságra hangolja saját magát szerintem, és hogyha a fókuszod mindig azon van, hogy milyen kellemetlenségek vagy tragédiák történtek a múltban, illetve milyen hasonló események várhatók a jövőben, akkor nem árt elgondolkozni a szemléletváltáson. A boldogságot sosem szabad külső eseményektől függővé tenni, hiszen az életben a jó és a rossz dolgok is jelen vannak ugye valamilyen formában. Az, hogy ezek hogyan hatnak ránk, és mit tudunk kezdeni a bennünk megjelenő érzésekkel, meghatározzák a mindennapi megéléseinket. Többek között azt is, hogy mennyire tudunk pozitívak és így boldogok maradni. Szerencsére a hétköznapi boldogság megteremtése nagyon is lehetséges, amihez néhány dologgal kell tisztában lenni csupán, aki a következő módszereket elkezdi alkalmazni az életében, hát én szerintem képessé válik erre. Ilyen például a mikroszokások, az aljanapi mikroszokások révén húzalozza újra magát. Erre jó példa, ha minden reggel időt szánsz arra, hogy beazonosíts néhány jó dolgot, ami már jelen van az életedben. A legjobb, ha ezekért képes vagy hálát érezni, ez az egyszerű mindennapi gyakorlat. Azt eredményezi, hogy egyre több olyan pozitív dolgot fogsz észrevenni, ami a mindennapjaid része, idővel a stresszes dolgok helyett a lehetőségekre fogsz fókuszálni. Aztán a reggeli természetes fény segít a cirkadián ritmus szabályozásában, stabilizálja a hangulatot és pozitív érzelmeket ad, hogyha minden nap tudsz a szabadban lenni, az hamar meghozza a várt eredményt. És hát ugye a kis sikerek megünneplése megerősíti a pozitív viselkedést a nap folyamán, ezért nagyon fontos a kis eredmények elismerése és megjutalmazása. Minél inkább a pozitív dolgokra kezdesz el fókuszálni, azok annál inkább teret nyernek az életedben, hiszen ahol a fókusz, az növekszik. És nem utolsó sorban, hogy ott vannak a légzés technikák, a stresszes helyzetek előtt és a stresszes élethelyzetekben mindig érdemes 3 mély levegőt venni. Ez aktiválja a paraszimpatikus idegrendszert, és így segíti a test és az elme megnyugtatását. De egy jó zene is tud segíteni, hogy kicsit jobb kedvre derüljünk. Érkeznek is a legnagyobb kedvencek itt a Besten.

0: Veszefelem a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M0-ás autó déli szektorán például az M1-es irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Aztán az M1-esen több helyen is javítják a burkolatot, például a Nagyszent János Böny csomópont és Győr között Komárom térségében. Korszerűsítési munkákat végeznek a 84-es és a 97-es kilométer között. A Hegyesalom felé tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, Budapest felé sáv elhúzással a külső és a leálló sáv járható. Tatta térségében a 66-os és a 68-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad, Tatabánya térségében is a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a forgalmat, ugyancsak sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Ami pedig az M3-ast illeti, Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Örülök, hogy együtt rádióztunk ma is. Most búcsúztam, hiszen pár perc múlva 6 óra jönnek a hírek, aztán kezdődik a Night Shift. Jön White Boy, úgyhogy érdemes maradni. Béni Mediát hallottad. Köszi a figyelmet, ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Heteken belül módosíthatják a Crest a rolleresek miatt, eltűnt a világ leghíresebb banánja, holnap sok esőre és felhőszakadásokra is számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heteken belül dönthet a kormány az elektromos rollerek szabályozásáról. Vitézy Dávid közlekedési miniszter az RTL híradónak beszélt arról, hogy a rolleres balesetek számának növekedése és súlyossága miatt nem lehet megvárni a Crest módosítását, hanem minél hamarabb kell tárgyalni róluk. Idén már több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szenvedett balesetet, sokan pedig súlyosan megsérültek. Mivel a fejsérülések a leggyakoribbak, ezért az új Crest szerint már kötelező lesz a bukó vagy motoros sisak használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Elkezdődött a kullancs szezon, védekezzünk a vérszívók ellen, erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa. Stikler János rádiónak azt mondta, hogy a kullancsok főleg a sűrű aljnövényzetben vannak jelen, ezért ha a természetben vagyunk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket.
2: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra, vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe túródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: Válságos állapotban van a tegnapi székesfehérvári házomlás sérültje, alsó végtagi medencetáji és belső sérüléseket szenvedett, jelenleg intenzív osztályon ápolják. A férfira tegnap délelőtt dőlt rá egy 4 emeletes bontás alatt álló épület, ő pedig több méter mélyen szorult be a romok alá. A kiszabadításán több órán át dolgoztak a szakemberek. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért omlott össze az épület. Eltűnt a világ leghíresebb banánja, az a gyümölcs, ami a Komédiás című műalkotás része, vagyis egy falra ragasztott banán. Jelenleg egy kelet-franciaországi múzeumban van kiállítva, ahol vasárnap veszett nyoma. Az intézmény feljelentést tett az ügyben, a banánt pedig azóta pótolták. Egyébként is 3 naponta cserélik, hogy friss maradjon. A sok vitát kiváltó műalkotás egyébként csaknem 6 millió eurót, vagyis több mint 2 milliárd forintot ér. Holnap újra jönnek a záporok. Az ország nagy részén egész nap borult marad az ég, és bárhol számíthatunk esőre. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós mennyiségű csapadék várható, sőt felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 10-17, holnap napközben 17-24 fokot mérhetünk majd, de keleten 25-30 fok is lehet. Sütörtökön már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos száraz időre számíthatunk, és 21-28 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hogy stílusosan rákösek a mai első darra, ami ugye a Love is Back, Funky is Back. Hiszen kedv van, úgyhogy mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék pörögnek mixben. 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Hanyával a lemezjátszó.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: 4 Grammy, 2 hölgynek, akik közül az egyiket Erikának, a másikat Trinának hívják, testvérekről van szó. Szóval tök logikus, hogy a Mary.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És mielőtt még Prince nagyon belemelegedne a Get Off-ba, gyorsan elmondom, hogy mixcard.com/DJ White Boy. Korábbi mixeim itt lehetőek föl. Nem az összes, de azért 150 már ott van. Dance, funky, hip-hop, R&B, pop, chillance, deep house, szóval minden természetesen tracklistával együtt.

0: a mother for me. Now move your big ass round this way so I can work on that zipper, baby. Tonight, you're a star.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Az előbb hallott Sarah Connorról így kiejtés meg akcentus alapján nem mondjuk meg, hogy egyébként egy tőzsgyökeres német hölgyről van szó, és a most érkező Lubegáról sem fogjuk tudni megmondani, mondjuk leginkább azért, mert egy hangot nem fog énekelni a következőben, csak fújja a trombitát, és addig, amíg ő fújja, mi helyet cserélünk hangjával. Még egy órán keresztül funky lesz a menő itt a Best FM-en, szóval pár perc, és héttől hangja innen folytatja. Még egy órán keresztül a legkitűnőbb funky zenék szólnak mixben. Nem sokára jövök vissza, senki ne menjen sehova. We'll be right back.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Történelmi drogfogás történt hazánkban, hőhullámokra és súlyos szárazságra készülhetünk a nyáron, holnap viszont borongós időre és sok esőre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rekordmennyiségű kokaint foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akció keretében. Összesen 522 kilogrammot találtak, aminek a fekete piaci értéke több mint 15 milliárd forint. A kábítószer banán szállítmányok közé volt rejtve, és Ecuadorban adták fel még tavaly. Innen Németországon keresztül jutott el hazánkba, ahol a csepeli kikötőben foglalták le a rendőrök. Az egyenruhások jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel valószínűleg egy dél-amerikai bűnszervezet tagjai, így az elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Elbúcsúzhatunk az öreg HÉV szerelvényektől, a hazánkba érkező uniós forrásokból ugyanis lecserélik a teljes flottát. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztja szerint 42 korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak, így a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Július 1-től augusztus 20-áig segítik az önkéntesek a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A Magyar Vöröskereszt munkatársai majdnem 20 éve vesznek részt a vízibalesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Van, hogy stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén pedig megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőket. Már csak egy embert kezelnek kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. A Borsod vármegyei központi kórház közleménye szerint egy sérültet hétvégén engedtek haza, egy másik pedig ma hagyta el a kórházat. A MOL tiszaújvárosi üzemében május 22-én történt robbanás, a detonációban egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. Figyelmeztetést adott ki az ENSZ meteorológiai világszervezete. A szakértők szerint a következő hónapokban egyre súlyosabb szárazságra, áradásokra és hőhullámokra kell felkészülni a világ nagy részén. Ráadásul az átlag feletti hőmérséklet akár novemberig is tarthat. A meteorológusok azt mondják, hogy a szélsőséges hőhullámok miatt nő a veszélye a szúnyogok és a kullancsok által terjesztett betegségeknek. Holnap már újra kellenek az esernyők, bár délelőtt még keleten kisüthet a nap, később ott is beborul az ég, és holnap bárhol lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, sőt sok helyen felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben a Dunántúlon 17-24, a keleti tájakon 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már csak keleten eredhet el az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ó, hát hangja az, aki mindig visszajön az életünkbe, ugye Coming to my life keddenként, a legjobb funky zenékkel.
3: Miért érzek ebben egy kis élt?
2: Semmiféle élni, és nekem nincsenek szarszóvicceim, nekem ennyire futja, lefordítom a dalcímeket, és abból próbálok valahogy így rákötni a
4: mondani valóra.
2: Hát így.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
4: Hello.
3: A rádiókészülőkek mögött.
2: Igen. Mindenféleképpen rádiókészülőkek.
0: A legjobb

0: játékoknál. DJ Hangya.
1: Na gyorsan egy elérhetőség pakkot dobjuk ide ki az asztalra.
2: Jó, hát az egyik volt. Ugye a mixeket vissza lehet hallgatni, az a mixcloud.com/hangya/H betűvel.
1: Így, ami meg még nagyon fontos velünk kapcsolatban, az a Best FM Night Shift profil, Instán is, és Facebookon is ott találtok meg minket, úgyhogy jelöljetek, szívecskézzetek, lájkoljatok.

0: Men.
1: Még mindig nem érkezett meg Bakeliten a Bruno Mars nagylemez?
2: Még mindig nem.
1: Jó, de turnézik, nem ér rá dedikálni most egy Dear hangja.
2: Ja, igazad
1: van. Dear DJ End.
2: Az is lehet, hogy személyesen lát, hozza el nekem.
1: Na hát akkor meg pláne.
2: Hát egy, lehet, hogy egy futárdukátumból fog kiszállni. Egy fehér futárfurgomból fog Bruno Mars kiszállni, becsönget, és a, nem is tudom, a feleségem nyitja ki az ajtót.
1: És csak megkérdezi, hogy alá kell írni valamit. Nem, nem, ennyi. Köszi. Hello.

0: váltás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: A Toy Story ezeket meddig van meg? Láttad az összeset?
2: Figyelj, most kövezzem meg engem bárki. Egy darab árva Toy Story-t sem láttam.
1: Az elsőt sem?
2: Egyiket sem.
1: Mert nekem is az első van meg, és tudom, hogy utána van még három, azok már teljesen kimaradtak.
2: Egyet sem.
1: De most vagy a gyerkőcök?
2: Ilyen, hát ők még kicsik ehhez, én azt gondolom. Én egyetlen filmet nem láttam. Nyilván foszlányokat, ilyen részleteket láttam belőle, de az is talán csak az első részből, de nekem az teljesen kiesett.
1: Na, mert csak ugye...
2: Most már mindent értesz, látom az arcodat.
1: Ja, hát akkor most már igen, így akkor jó, megvan. Akkor ez sok mindent megmagyaráz. Nem csak ugye a Trollsnak a betétdalabot az előbb a Justin Timberlake-től, és hogy így teljesen random jött velem szembe, tehát akkor igazából ez tényleg téged nem nagyon fog fölcsigázni, hogy lesz ötödik része a Toy Story-nak, és egyébként így az előzetes alapján tök ügyesek a Disney-nél, mert hogy az lesz, hogy beérkezik a családba a kislányhoz egy tablet.
2: Igen?
1: Igen.
2: És, hát hogy az akkor,
1: és akkor a játékok meg ott állnak, hogy na most akkor hogy?
2: És akkor mi lesz?
1: Igen,
2: el vagyunk
1: akkor
2: felejtve.
1: Pontosan. Úgyhogy nem hiszem, hogy lesz olyan jó filmzenéje, mint a Trollsnak, de így az előzetes alapján érdemes lesz megnézni, mondom. Nagyon jól nyújt hozzá Disney-hez.
2: A srácaimmal akkor
1: pontod be,
2: végig szenvedem.
1: Meg az első az jó, is a klasszikus, tehát ez tök jó, az egy ilyen alap, hogy mondják ezt, animációs film. Ja, meg lesz Shrek 5 is, ugye.
2: Shrek 5?
1: Igen. Eddie Murphy, ugye hát a standard, Eddie Murphy, Mike Myers, Cameron Diaz, és ott meg tínédzser lányok lesz a probléma, hogy a felnőtt a lányuk, aki a Zendaya. Aha. Zendaya lesz a szinkrohang, ott meg az lesz, hogy majd amikor a kis tínédzser ogre szeretne kiszabadulni a családba.
2: Ismerjük egy pár olyat.
1: Innen folytatjuk jövő kedden.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra sem küldünk katonákat és fegyvereket Ukrajnába, ezt mondta Magyar Péter. Kiderült, hogy ki lett az új országos tiszti főorvos. Esős napunk lesz holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Magyarország konstruktív partner lesz Európában, egyebek mellett erről beszélt Magyar Péter Berlinben, miután találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A miniszterelnök azt mondta, hogy ott lesznek, amikor tárgyalni kell majd az uniós hosszú távú költségvetésről, az illegális migráció elleni küzdelemről vagy a külpolitikai kérdésekről. Emellett azt is hozzátette, hogy Magyarország továbbra sem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába. A német kancellár pedig arról beszélt, hogy Magyarország számíthat Németország segítségére a gazdasági fejlődésben. Oroszi Beatrix lett az új országos tiszti főorvos, ezt jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Engedű Zsolt posztja szerint Oroszi Beatrix epidemiológus, aki a fertőző betegségek és a járványok egyik hazai szakértője. A posztból az is kiderült, hogy Szepesdi Zsuzsanna kerül az Országos Gyógyszerészeti Intézet élére, aki gyógyszerész, jogász és egészségügyi menedzser. A miniszter azt is hozzátette, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Holnap lesz a kerékpározás világnapja. Ebből az alkalomból arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túlzsúfolt szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére. Ezt mondta rádiónknak Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
1: Medve bukkant fel két helyen is az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a Nemzeti Park munkatársai láttak barna medvét az elmúlt napokban. Elképzelhető, hogy ugyanarról az állatról van szó. Egyébként idén először május elején egy vadkamera is rögzített medvét Égerszög térségében. Holnap újra jönnek a záporok. Az ország nagy részén egész nap borult marad az ég, és bárhol számíthatunk esőre. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén kiadós mennyiségű csapadék várható, sőt felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 10-17, holnap napközben 17-24 fokot mérhetünk majd, de keleten 25-30 fok is lehet. Sütörtökön már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos, száraz időre számíthatunk, és 21-28 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy nappal a szombati budapesti BL döntő után vasárnap a londoni Wembleyben is volt egy komoly futballfiesta. Itt a sztárokkal teletűzdelt két csapat egy jótékonysági meccs keretein belül 16 millió fontot gyűjtött össze az UNICEF javára. Az egyik csapat csapatkapitánya Robbie Williams volt, ő indítja a következő órát.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Kiss FM, a legjobb zenék. Két kislemezt csináltak, mind a kettőt ugyanebben a felállásban, úgyhogy éppen ezért mind a mai napig nem tisztázott teljesen, hogy a Topaz név őket, kettejüket illeti, vagy csak az egyikük hivatalosan birtokosabb ennek a művésznévnek. Mindegy, öntsünk tiszta vizet a pohárba, aki énekel, ő nem más, mint William Larry Wright, a producer pedig Frank Lester William J. The Grease. Hát ők így együtt alkották meg a New Millenniumot. Érkezik a Topaz, itt a Best of a legjobb zenék között. And a new millennium. It's time for change.

Best FM a legjobb zenék. Bőven ezelőtt a dal előtt egyszer a Cure zenekar már megénekelte, hogy a fiúk nem sírnak, Boys Don't Cry. Fergie szerint ugyanez igaz a nagylányokra sem. Big Girls Don't Cry. Ezen itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez második albumának második kislemeze érkezik, ami pontosan 25 évvel ezelőtt jelent meg. Szóval igen, negyed évszázados a most érkező.

Best FM a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagy lemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect itt a West End.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Heteken belül módosíthatják a kreszt a rolleresek miatt, válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, borongós esős időnk lesz holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heteken belül dönthet a kormány az elektromos rollerek szabályozásáról. Vitézi Dávid közlekedési miniszter az RTL híradónak beszélt arról, hogy a rolleres balesetek számának növekedése és súlyossága miatt nem lehet megvárni a kreszt módosítását, hanem minél hamarabb kell tárgyalni róluk. Idén már több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szenvedett balesetet, sokan pedig súlyosan megsérültek. Mivel a fejsérülések a leggyakoribbak, ezért az új kreszt szerint már kötelező lesz a bukó vagy motoros sisak használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Elkezdődött a kullancs szezon, védekezzünk a vérszívók ellen, erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa. Stikler János rádiónak azt mondta, hogy a kullancsok főleg a sűrű aljnövényzetben vannak jelen, ezért ha a természetben vagyunk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket.
2: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra, vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe szúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: Válságos állapotban van a tegnapi székesfehérvári házomlás sérültje. Alsó végtagi medencetáji és belső sérüléseket szenvedett, jelenleg intenzív osztályon ápolják. A férfira tegnap délelőtt dőlt rá egy 4 emeletes bontás alatt álló épület, ő pedig több méter mélyen szorult be a romok alá. A kiszabadításán több órán át dolgoztak a szakemberek. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért omlott össze az épület. Eltűnt a világ leghíresebb banánja, az a gyümölcs, ami a Komédiás című műalkotás része, vagyis egy falra ragasztott banán. Jelenleg egy kelet-franciaországi múzeumban van kiállítva, ahol vasárnap veszett nyoma. Az intézmény feljelentést tett az ügyben, a banánt pedig azóta pótolták. Egyébként is 3 naponta cserélik, hogy friss maradjon. A sok vitát kiváltó műalkotás egyébként csaknem 6 millió eurót, vagyis több mint 2 milliárd forintot ér. Holnap már újra kellenek az esernyők, bár délelőtt még keleten kisüthet a nap, később ott is beborul az ég, és holnap bárhol lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, sőt sok helyen felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben a Dunántúlon 17-24, a keleti tájakon 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már csak keleten eredhet el az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Túl vagyunk a BL döntőn, jövő csütörtökön már kezdődik a futballvilágbajnokság, úgyhogy a kettő között a változatosság kedvéért olimpiázzunk egy picikét. Jön az a dal, amiről mindenki azt hiszi, hogy ez volt a hivatalos himnusza a 2000-es Sydney játékoknak, de nem, de tényleg mindenki erre emlékszik onnan leginkább. Jön van a Samorózi és az Absolutely Everybody.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék heti három fellépés a Vegasi Sphere-ben egészen augusztus végéig, aztán szeptember 25-e és október 7-e között, vagyis két hét alatt 10 fellépés zsinórban, Düsseldorfban, Németországban. Hát így néz ki a Backstreet Boys nyara. As long as you love me, ezért kezdjük itt a Best FM.

0: Apple.
1: Best FM a legjobb zenék. Holnap már nem a BL döntő miatt, hanem delegációk közlekedése miatt kell majd itt-ott kisebb-nagyobb forgalomkorlátozásra számítani. Ez leginkább Megányi Tilos táblákban merül ki. Apáczai Csere János utca, Akadémia utca, Veselényi utca, Ganz utca, illetve BEM felső rakpart, 5. és 7. kerület. Itt tessék figyelni a táblákat. Holnap este 8.

Best of a legjobb zenék, rengeteg minden kimaradt Michael Jackson életrajzi moziából, úgyhogy ezért is, illetve a hatalmas sikernek köszönhetően, állítólag már most nagyon előre haladott állapotban vannak a második rész munkálatai. Lehet, hogy abból már Janet Jackson sem maradt ki. Most együtt jönnek itt a Scream-mel.

Best FM, a legjobb zenék ugyan már csak három tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Ugye ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-től. The Pussycat Dolls, hush-hush, ezért itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Történelmi drogfogás történt hazánkban. Idén is figyelnek ránk a Balatonnál a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. Esős időnk lesz holnap, még felhőszakadás is várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rekordmennyiségű kokaint foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akció keretében. Összesen 522 kg-ot találtak, aminek a fekete piaci értéke több mint 15 milliárd forint. A kábítószer banánszállítmányok közé volt rejtve, és Ecuadorban adták fel még tavaly. Innen Németországon keresztül jutott el hazánkba, ahol a csepeli kikötőben foglalták le a rendőrök. Az egyenruhások jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel valószínűleg egy dél-amerikai bűnszervezet tagjai, így az elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Elbúcsúzhatunk az öreg HÉV szerelvényektől. A hazánkba érkező uniós forrásokból ugyanis lecserélik a teljes flottát. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztja szerint 42 korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak, így a Szentendrei, a Csepelin és a Ráckevei HÉV vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Július 1-től augusztus 20-áig segítik az önkéntesek a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A Magyar Vöröskereszt munkatársai majdnem 20 éve vesznek részt a vízibalesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Van, hogy stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén pedig megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőket. Már csak egy embert kezelnek kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. A Borsod vármegyei központi kórház közleménye szerint egy sérültet hétvégén engedtek haza, egy másik pedig ma hagyta el a kórházat. A MOL tiszaújvárosi üzemében május 22-én történt robbanás, a detonációban egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. Figyelmeztetést adott ki az ENSZ meteorológiai világszervezete. A szakértők szerint a következő hónapokban egyre súlyosabb szárazságra, áradásokra és hőhullámokra kell felkészülni a világ nagy részén. Ráadásul az átlag feletti hőmérséklet akár novemberig is tarthat. A meteorológusok azt mondják, hogy a szélsőséges hőhullámok miatt nő a veszély a szúnyogok és a kullancsok által terjesztett betegségeknek. Holnap újra jönnek a záporok. Az ország nagy részén egész nap borult marad az ég, és bárhol számíthatunk esőre. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós mennyiségű csapadék várható, sőt felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 10-17, holnap napközben 17-24 fokot mérhetünk majd, de keleten 25-30 fok is lehet. Csütörtökön már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos száraz időre számíthatunk, és 21-28 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 2003-ban ezen a napon került ki egy brightoni művészeti galéria kirakatába az a festmény, amelyen Kylie Minogue látható arany rövid nadrágban, és ez a festmény mind a mai napig komoly közlekedési dugókat okoz a bámészkodó autósok és motorosok miatt. Kylie Minogue is érkezik majd nálunk a következő órában.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Hideg azért nem lesz, 24 fokot nem lehet annyira hidegnek mondani, még június 3-án sem, de nyilván ebből azért nagyon sokat nem fogunk érezni, köszönhetően a hát gyakorlatilag egész napra jósolt csapadéknak. Zápor, zivatar, bárhol, bármikor kialakulhat országszerte, mindehhez még hidegfront is párosul, úgyhogy frontérzékenyek, készüljetek. Shapeshifters, back to basics, ezzel megyünk tovább, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék tavalyi turnéjuk záró koncertjén a londoni Wembley-ben, hol máshol. Szóval ott jelentette be két dal között Mick Hucknell, a Simply Red énekese, hogy egy picike pihenőt követően 2027-ben újra útnak indulnak. Szóval aki a fantasztikus 40 éves évfordulót megünnepelni hivatott turnéról lemaradt, picikét kell már csak várni, és jövőre pótolhat. Something Got Me Started, jön a Simply Red.

Best FM, a legjobb zenék, a hatalmas ősszakát növesztő Limp Bizkit frontember Fred Durst kezd egyre inkább a télapóra hasonlítani. Viszont jó hír, hogy ez a télapó már nyáron érkezik Európába, nem kell rá decemberig várni. Krakkóban június 3-án, Németországban június 5-én, Csehországban pedig június 11-én lép fel.

Best FM a legjobb zenék, és nem csak a pár dallal ezelőtt hallott Simply Rednek aktuális, mármint hogy volt nekik aktuális tavaly a 40. évfordulót ünneplő koncertsorozat. Kylie Minogue jövőre éri el ugyanezt a mérföldkövet, és ő is egy világtúrli turnéval tervezi ünnepelni ezt a 4 évtizedet. Nagyon remélem, hogy a 24-es sziget után újra ellátogat hozzánk is. Jön azon a Night Like This!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A fehértől a feketéig minden lesz a mai utolsó órában itt a Besten. 11 és éjfél között a fehérről majd a White Town gondoskodik, jön a Your Woman, a feketességről pedig a Black Attack és a Heartless. És a kettő között lesz itt még Faithless, Nana, Madonna és Fats & Small.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és a 2000-es évek sztárjait felvonultatok fesztiválok. Szerencsére újban felfedezték maguknak a most érkező Fats & Small duót. Sajnos egyelőre még csak Angliában és Írországban. Talán majd hozzánk is egyszer elérnek egy hasonló fesztivál keretein belül. Feel Good! Ez érkezik itt a Best FM.

De én még a megboldogult Maxi Jazzzel láttam a Fateless élőben jó párszor. Nem tudom, hogy nélküle hogy működik, de hát majd meg tudom nézni a Sziget 0. napján. Jön a Fateless, szóval szeretünk.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék.
1: Check it. Check it now.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: elérkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen